0: Aduh, gue kena terus.
1: Mit Achel, Twitz, Hanesh, Ich. Dat Dios. Schon dat du gehung. Konig an Zachtrona. Sole. Kochlansische. Alegre tat. Nchisknone, kermani. Kek familiani. Aha, ochi tuit hatotlu, onsa honchi hlaps, alegre tat, schonta tat tu e, isin ek, schonta tu e, chi chena, ach ek, atrum shankan teata.